90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a dokumentumok a vitnyédi beruházásról, az ittas vagy bódult sofőrökre vadásznak a héten a rendőrök, megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon, a héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi Roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóba vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 15-e van, hétfő, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben, ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: Hamarosan elstartol a Pécsi Nyári Színház. Megújult a helyépítés és városképi szabályzat. Műemléki védettségű épületet újítanak fel. Középkori sírokra bukkantak a régészek Pécs belvárosában. Fémkeresővel, lapáttal, ecsetekkel dolgoznak a régészek a Felső Balokány és a Farkas István utca sarkán. Egy építkezés során a kötelező szakhatósági vizsgálatoknál derült ki, hogy a modern építkezések mellett a múlt örökségét is meg kell menteni. A Janus Pannonius Múzeum régészei körülbelül egy hónapja dolgoznak a területen, melynek során kiderült, hogy középkori sírokra bukkantak. Horváth Patrícia, a múzeum régésze a Pécs TV-nek azt mondta, folyamatosan zajlik a munka, 11 középkori sírt találtak, ami a területhez köthető. Megtalálták az ékszereket, használati tárgyakat is, amely támpontokat adhat a kutatóknak. 10 produkciót, vígjátékokat, bábelőadásokat, zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A Káptalan Kert szabadtéri színpada lesz a helyszín, mely júliusban 6 estén át várja a felnőtt közönséget, minden alkalommal este 8-tól. Elsőként július 8-án Paolo Genovese Vedd fel, ha mered című vígjátéka várja a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában, Márton András rendezésében, de műsoron szerepel az Anyád kínja, az Orfeum Színház vígjátéka, érkezik a Rátonyi Róbert Színház is, a Nagymamával, majd a Pécsi Nemzeti Színház előadásában lehet megtekinteni majd Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan Párost is. Nagyon nehéz helyzetben, szinte válságos állapotban vannak a vidéki kisebb repülőterek. Ezt örökölt az előző kormánytól az új. Ezt mondta a legutóbbi kormányinfó.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 15-e, hétfő a mai dátum. Ma van a természetfotó világnapja, illetve az idősek bántalmazása elleni világnap. Aki pedig már elindult és dugott balesetet lát, jelezheti a többieknek 0620-55-55-155. Bő egy hónap múlva foci VB döntő, a most érkező sztár Madonna is ad egy mini koncertet a döntő félidejében. American Pie, ezt halljuk most tőle a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. A záporok, zivatarok után felfrissült a levegő, és szükség is van rá, mert hogy muszáj egy picit felkészülnünk a hétvégi kánikulára. A hétvégén 35-36 fok is lehet majd. Jön tehát a kánikula, és hamarosan egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. And then, Beautiful Things, mindjárt fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan elstartol a Pécsi Nyári Színház. Megújult a helyépítés és városképi szabályzat. Műemléki védettségű épületet újítanak fel. 10 produkciót, vígjátékokat, bábelőadásokat, zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A Káptalan Kert szabadtéri színpada lesz a helyszín, mely júliusban 6 estén át várja a felnőtt közönséget. Minden alkalommal este 8-tól. Elsőként július 8-án Paolo Genovese Vedd fel, ha mered című vígjátéka várja a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában, Márton András rendezésében. De műsoron szerepel az Anyád kínja, az Orfeum Színház vígjátéka. Érkezik a Rátonyi Róbert Színház is a Nagymamával, majd a Pécsi Nemzeti Színház előadásában lehet megtekinteni majd Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan párost is. Frissítette a helyi építési és városképi szabályzatát Pécs önkormányzata. Ebből többek között kiderül, hogy a belvárosban, a Mecsek oldalban vagy a kisvárosias részeken a magas tetők híjazata fő szabály szerint csak és kizárólag terrakotta, azaz cserépvörös vagy világos szürke színű lehet, ezzel szeretnék megőrizni a belváros egységét. Megkezdődött a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának egyik meghatározó műemléki védettségű épületének felújítása, írja a magyarépítők.hu. A Rákóczi úton található, eredetileg ápolónő képzőként épült ingatlan homlokzata hosszú évek után kaphat új külsőt, miközben az épület több szerkezeti és gépészeti eleme is megújul. Június 18-án folytatódik a Metronom Jazz Club Pécset. A legendás jazzbőgő és basszusgitár művész Egri János idén ünnepli 60. születésnapját. Így Pécset különleges koncerttel lép majd színpadra sok-sok vendéggel. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak a pécsi Péter utcában június 19-ig a Hasz Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 között, aztán pedig majd a tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes útzár érvényes, a környező utcákban pedig megváltozik a forgalmi rend jó utat. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik majd a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor vagy akár zivatar is. Az ismét megélénkülő nyugati szelet olykor erős lökések kísérhetik. Baranya vármegyében délután 22-24 fok várható további esőzéssel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Az áporok, zivatarok után napos felhős idővel indul a hét. Főleg a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. 21-26 fokra van kilátás. Ezután pedig napról napra melegszik a levegő, és egyre szárazabb lesz az idő. Jön a kánikula, hétvégén 35-36 fokot is mérhetünk majd. És jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül is. Santanától a Maria Maria Besten. Jó reggel!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok és jó hetet! Ha dugó baleset van valahol, remélem nincs, de ha igen, akkor várom az infót 0620 55 55 155. 7 után szól majd George Michael dala. És az előttünk álló hétvégéről énekel Gáspár Laci, Füllet forró nyár. Jön a kánikula, igen, 35-36 fok is lehet majd a hétvégén, részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék! 101 hét Best FM! A legjobb zenék! Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hallottátok? A Don Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Don Pepe. Egy étlap, 1000-nyi opció. donpepe.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
4: Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi rozéfesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Para. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogatóközpont, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
4: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
6: Válságos állapotban vannak a vidéki repülőterek. Van, ahol pótlóbusszal kell utazni. Pár nap és rajtol, startol a Fishing on Orfű. Nagyon nehéz helyzetben, szinte válságos állapotban vannak a vidéki kisebb repülőterek. Ezt örökölt az előző kormánytól az új. Ezt mondta a legutóbbi kormányinfón Vitézi Dávid a Magyar Hang kérdésére válaszolva. A budapesti repülőtér esetében már-már késztervek vannak a bővítésre, de az építésügyi miniszter a vidéki repterek esetében is lát lehetőséget a túlélésre és a fejlesztésre. Igyekszünk megtalálni azt a megoldást, hogy életben tudjuk tartani ezeket, hiszen ezekhez a térségekhez is kell, hogy legyen légi kapcsolat, de itt egy válsághelyzetet örököltünk meg, mondta Vitézi Dávid. A Pécs Aktuál megjegyzi, A Pécs-Pogányi repülőtérben az állam és a pécsi önkormányzat is tulajdonos, de korábban az is felmerült, hogy az egyetem bevásárolja magát. Idén június 24-e és 27-e között rendezik meg az Orfűi Panoráma Campingben a Fishing on Orfű Fesztivált. 4 napon át várják a könnyű zene rajongóit több színpadon számos kísérő programmal. A fellépők között olyan népszerű hazai zenekarok szerepelnek, mint a Kispál és a Borza Quimby, vagy éppen a Carson Coma. Közel 150 zenei produkció érkezik. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Báb Színház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítás Pécsett. A tárlat címe Dallam és Bábú együttemre. A társulat idén ünnepli 65. születésnapját. A Budapest-Pécs fővonal Réd-Szilas és Dombóvár közötti karbantartása a második üteméhez érkezett. A Pécs és a Kaposvár Intercity-k helyett egy újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat a MÁV buszok. Azonban az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon kell pótlóbusszal utazni.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek. A munkák miatt teljes útzár érvényes a két utca mindkét irányból, Zsák utca. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. Teljes útzár érvényes még 20-áig. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik majd a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor vagy akár zivatar is. Az ismét megélénkülő nyugati szelet olykor erős lökések kísérhetik. Baranya vármegyében délután 22-24 fok várható további esőzéssel.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Christina Aguilera kezd a cápa mese betét dalával, jön a Car Wash, de még ebben a fél órában Meredith Brooks és Anastasia is énekel. Aki dugott balesetet lát, Jolánt szülinapos szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 15-e a mai dátum. Pontosan 40 éve a mai napon nyitották meg a Hungaroringet. 1986-ot írtunk. A száguldott cirkusz tehát jubilál nálunk az idei szezonban. A verseny július 24-e és 26-a között lesz. És legalább olyan bika hangja van NST-sának, mint amennyire erős egy F1-es autó. Őt halljuk, mármint NST-sát és a Paid My Dues-t a Best FM folytatásban. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő, egy-egy futózáporral, 21-26 fokkal. Így indul a hét, de hogy mi lesz a folytatásban, kiderül a hírek végén. Annyit már most elárulhatok, hogy készüljünk a kánikulára, a hétvégén 35-36 fok is lehet akár. Részletek mindjárt, aztán DJ Tonka és a Don't Be Afraid folytatja a hétfő reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Horgásztábort rendeznek a fiataloknak pár nap, és részt vehetünk a Villányi Rozé Fesztiválon is. Továbbra is változékony időjárásra készülhetünk. Idén nyáron ismét megszervezik a pécsi Malomvölgyi kettes tó kedvelt ifjúsági horgász programjait. A fiatalokat egy hatnapos horgásztáborral, valamint egy egyhetes napközés foglalkozással várja a Pécsi Horgász Egyesület. A horgásztábor július 6-án indul majd el a Malomvölgyi kettes tónál. A programra 10 és 16 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A részvétel feltétele az, hogy legyen alaphorgászkészségismeret, és a szükséges horgászokmányokat is be kell mutatni. A programok között horgászverseny, elméleti vetélkedő, célba dobó verseny, barkácsverseny, halételek készítése és ismeretterjesztő előadások is szerepelnek. A tábor után pedig indul a PECA napközi ugyanezen a helyszínen. Július 10-én és 11-én rendezik meg idén a Villányi Rozé Fesztivált. A hazai borfesztiválok egyik legnépszerűbb nyári eseményéről van szó. A kétnapos rendezvény több ezer látogatót vár a Villányi borvidék szívében, ahol a rozéborok, a gasztronómia és a koncertek kerülnek majd a középpontba. A szervezők fiatalos, lendületes programkínálattal készülnek. 31. alkalommal szervezik meg a Harkányi Fürdő Fesztivált. 4 napon át kínálnak majd koncerteket, strandolási lehetőséget és vízi élményeket a Harkány fürdő teljes területén. Az esemény az elmúlt évtizedekben a térség egyik legnépszerűbb nyári rendezvényén nőtte ki magát. Minden évben több ezer látogatót vonz, idén is erre készülnek. A következő hetekben is elindítják a Best of Pécs vezetett városi sétákat. Megismerhetők lesznek a város legszebb látnivalói egyetlen egy alkalomban, másfél-két órás vezetett séta keretében, közel 2000 évet visszarepülve az időben.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek. A munkák miatt teljes útzár érvényes a két utca mindkét irányból, Zsák utca. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. Teljes útzár érvényes még 20-áig. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik majd a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor vagy akár zivatar is. Az ismét megélénkülő nyugati szelet olykor erős lökések kísérhetik. Baranya vármegyében délután 22-24 fok várható további esőzéssel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 15-e van, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 99 éve ezen a napon született Foki Otto animációs filmrendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója. 72 éve a mai napon született James Belushi, amerikai színész, láthattuk például a Kutyám Jerry Lee-ben. Ma 62 éves Courtney Cox, amerikai színésznő, a Jó barátok Mónikája. Nyolcvan éve ezen a napon született Demis Roussos, egyiptomi származású görög énekes. Negyvenöt éve ezen a napon jelent meg a Duran Duran első stúdióalbuma. És 57 éve a mai napon született Ice Cube, amerikai rapper, énekes, színész, producer, író. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok! A szokásos hétköznap reggeli eseményeket leszámítva, itt-ott kisebb dugó, araszolás, nincs különösebben nagy torlódás, és nem tudok balesetről sem. Akinek van közlekedési infója, az küldheti a friss hírek alatt is. 0620 55 55 155. A következő órában biztosan szól majd a TLC slágere. És a New Level Empire is. Rögtön 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
7: Mesélj!
6: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
7: Ez már tetszik.
6: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
8: Vendeguzlakópark.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Középkori sírokra bukkantak Pécs belvárosában. Ismét lesz tánc találkozó szeptemberben. Folytatódik a változékony időjárás. Szendi Hajni vagyok. Középkori sírokra bukkantak a régészek Pécs belvárosában. Fémkeresővel, lapáttal, ecsetekkel dolgoznak a régészek a Felső Balokány és a Farkas István utca sarkán. Egy építkezés során a kötelező szakhatósági vizsgálatoknál derült ki, hogy a modern építkezések mellett a múlt örökségét is meg kell menteni. A Janus Pannonius Múzeum régészei körülbelül egy hónapja dolgoznak a területen, melynek során kiderült, hogy középkori sírokra bukkantak. Horváth Patrícia, a múzeum régésze a Pécs TV-nek azt mondta, folyamatosan zajlik a munka, 11 középkori sírt találtak, ami a területhez köthető. Megtalálták az ékszereket, használati tárgyakat is, amely támpontokat adhat a kutatóknak. Jubilál! 20. alkalommal várja a közönséget a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó, amelyet szeptember 10-e és 14-e között rendeznek meg a Pécsi Nemzeti Színházban. Az ötnapos jubileumi fesztivál a kortárs tánc, a táncszínház és a néptánc legizgalmasabb hazai előadóit és társulatait vonultatja majd fel, hívják-várják a táncbarátokat. Pályaorientációs programot indított a Matró Kft. A Baranya vármegyei általános iskolák 6.-7. osztályos tanulói számára. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével megvalósuló kezdeményezés célja, hogy a fiatalok testközelből ismerhessék meg a modern gépipar, az automatizálás és a robotika világát a pályaválasztás előtt. Június 16-án Pécsre érkezik a Loop társulat. Ezúttal James Fritz darabját mutatják be. A mű izgalmas, provokatív és az online világ sötét oldalát tárja fel Lengyel Tamással, Grillus Dorkával, Váradi Gergellyel és Trill Beatrixszal.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek. A munkák miatt teljes útzár érvényes a két utca mindkét irányból, Zsák utca. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs Gyükési város részében. Teljes útzár érvényes még 20-áig. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik majd a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor vagy akár zivatar is. Az ismét megélénkülő nyugati szelet olykor erős lökések kísérhetik. Baranya vármegyében délután 22-24 fok várható további esőzéssel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, jó hetet kívánok, június közepén, 15-e van hétfő, tehát sok boldogságot kívánok a névnaposoknak, ők ma Jolánok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 5 perccel múlt 8, Maxim Levente vagyok, hozom Eminemet, nem sokára a Dimples D-t, most pedig DJ Sammy dalát, a The Boys of Summer-t.
0: Best FM.

suck a DJ. So listen, what I'm

0: Best FM, a legjobb zenék. A nagypater újból a régi tesóval készül duettre, azaz Eminem, aki nagypapa lett, egy a hip-hop berkekben terjengő pletyka szerint 25 év után újra közös trekken szerepel majd Jay-Z-vel, akinek új albumán hallható majd a duett. Addig is jöjjön a 8 mérföld filmzenéje Lose Yourself, Eminemtől itt a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it, or just let it slip?

0: Best FM, a legjobb zenék. Hála a jó égnek, nyugis a hét eleje az utakon. Ha rosszul tudom, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re, és mérsékeltem meleg, napos, felhős hétfő, itt-ott még pici zápor zivatarra. A hétvégén viszont kánikula jön 35-36 fokkal. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a nem sokára érkező hírösszefoglaló végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a hírek után Mark Morrison dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan elstartol a Pécsi Nyári Színház. Megújult a helyépítési és városképi szabályzat. Műemléki védettségű épületet újítanak fel. 10 produkciót, vígjátékokat, bábelőadásokat, zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A Káptalan Kert szabadtéri színpada lesz a helyszín, mely júliusban 6 estén át várja a felnőtt közönséget, minden alkalommal este 8-tól. Elsőként július 8-án Paolo Genovese Vedd fel, ha mered című vígjátéka várja a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában, Márton András rendezésében, de műsoron szerepel az Anyád kínja, az Orfeum Színház vígjátéka. Érkezik a Rátonyi Róbert Színház is, a Nagymamával, majd a Pécsi Nemzeti Színház előadásában lehet megtekinteni majd Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan Párost is. Frissítette a helyi építési és városképi szabályzatát Pécs önkormányzata. Ebből többek között kiderül, hogy a belvárosban, a Mecsekoldalban vagy a kisvárosias részeken a magas tetők híjazata fő szabály szerint csak és kizárólag terrakotta, azaz cserépvörös vagy világos szürke színű lehet, ezzel szeretnék megőrizni a belváros egységét. Megkezdődött a Pécsi Tudomány Egyetem általános orvostudományi karának egyik meghatározó műemléki védettségű épületének felújítása, írja a magyarépítők.hu. A Rákóczi úton található, eredetileg ápolónő képzőként épült ingatlan homlokzata hosszú évek után kaphat új külsőt, miközben az épület több szerkezeti és gépészeti eleme is megújul. Június 18-án folytatódik a Metronom Jazz Club Pécset. A legendás jazzbőgő és basszusgitár művész Egri János idén ünnepli 60. születésnapját, így Pécset különleges koncerttel lép majd színpadra sok-sok vendéggel.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek. A munkák miatt teljes útzár érvényes a két utca mindkét irányból, Zsák utca. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. Teljes útzár érvényes még 20-áig. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik majd a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor vagy akár zivatar is. Az ismét megélénkülő nyugati szelet olykor erős lökések kísérhetik. Baranya vármegyében délután 22-24 fok várható további esőzéssel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Közlekedési info a 0620 55 55 155-re jött. Azt írja valaki, hogy Budakeszi úton a bíróság után baleset, rendőrmentő, stb. Ez tehát a helyzet a fővárosban a Budakeszi úton. Köszönjük szépen! Jó utat, ezt leszámítva úgy tűnik nyugisan indul a hét, és természetesen a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön egy újabb közülük, az Everybody's Free, a Rozellától. Be!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hétvégén itt a nagybetűs nyár, jön a kánikula 35-36 fok, és jön a nyári napforduló is, a leghosszabb nap, a legrövidebb éjszaka. De mindenek előtt pillanatokon belül a friss hírek jönnek, a következő órában pedig egy pörgős dallal az MNS. És a Bell Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Válságos állapotban vannak a vidéki repülőterek, van, ahol pótlóbusszal kell utazni. Pár nap és rajtol, startol a fishingon orrfű. Nagyon nehéz helyzetben, szinte válságos állapotban vannak a vidéki kisebb repülőterek. Ezt örökölt az előző kormánytól az új. Ezt mondta a legutóbbi kormányinfón Vitézi Dávid a Magyar Hang kérdésére válaszolva. A budapesti repülőtér esetében már-már kész tervek vannak a bővítésre, de az építésügyi miniszter a vidéki repterek esetében is lát lehetőséget a túlélésre és a fejlesztésre. Igyekszünk megtalálni azt a megoldást, hogy életben tudjuk tartani ezeket, hiszen ezekhez a térségekhez is kell, hogy legyen légi kapcsolat, de itt egy válsághelyzetet örököltünk meg, mondta Vitézi Dávid. A Pécs Aktuál megjegyzi, a Pécs-Pogányi repülőtérben az állam és a pécsi önkormányzat is tulajdonos, de korábban az is felmerült, hogy az egyetem bevásárolja magát. Idén június 24-e és 27-e között rendezik meg az orrfűi Panoráma Campingben a Fishing on Orrfű Fesztivált. 4 napon át várják a könnyű zene rajongóit több színpadon számos kísérő programmal. A fellépők között olyan népszerű hazai zenekarok szerepelnek, mint a Kispál és a Borza Quimby, vagy éppen a Carson Coma. Közel 150 zenei produkció érkezik. A Budapest-Pécs fővonal Réd-Szilas és Dombóvár közötti karbantartása a második üteméhez érkezett. A Pécs és a Kaposvár Intercity helyett egy újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat a MÁV buszok. Azonban az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon kell pótlóbusszal utazni. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Báb Színház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítás Pécsett. A tárlat címe Dallam és Bábú együttemre. A társulat idén ünnepli 65. születésnapját.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek. A munkák miatt teljes útzár érvényes a két utca mindkét irányból, Zsák utca. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. Teljes útzár érvényes még 20-áig. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik majd a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor vagy akár zivatar is. Az ismét megélénkülő nyugati szelet olykor erős lökések kísérhetik. Baranya vármegyében délután 22-24 fok várható további esőzéssel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: The Beach Boys, The Jackson 5, The Bee Gees, vagy Van Halen, vagy a most érkező The Corrs. A közös bennük, hogy testvérek alapított a zenekarokról van szó. Az írek négyen vannak, Andrea, Jim, Caroline és Sharon, és már a szüleik is zenéltek kis írkocsmákban. Breathless, 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, jó hetet, június 15, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best of M a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A 60-as és a 61-es kilométer között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódásra kell számítania az arra autózóknak. Ma a Classic House, holnap pedig ehhez hasonló funky slágerek a 90-es és 2000-es évekből. 6 és 8 között a Night Shift-ben itt a Best of M. Most a Flip the Script folytatja a YouTube-ével a hétfő reggelt.

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Ricky Morrison és Franz Sidoli, azaz az MNS, egy brit producer páros érkezik 2000-ből. Először instrumentális verzióban adták ki a Salson Nuggetet, aztán óriási siker lett, és megjelent egy évvel később hivatalosan is már vokállal. A brit kislemezlista 6. helyéig menetelt végül a dal.
2: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Kanye Williams énekelt a szombatról, amikor is az év leghosszabb nappala, a legrövidebb éjszakája közeleg, illetve hát a hamisítatlan kabriós nyár 35-36 fokkal. Most pedig Nelly mellé huppanhatunk be egy körre. Ride with me a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best

parton át, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve keresd le.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Közeleg a Szent Iváni nyár szerelem Rómeó és Júlia. Szól majd egy igazi nyári sláger a Young Hearts Run Free Kim Mezeltől, és nyári zápor is jöhet, akár odakint is, de itt az éterben is. Nyári zápor, az inged rajtam, most hova futok? Persze már kevesebb eséllyel, mint tegnap, és napról napra melegszik az idő, és ha már szóba került, Szent Iván éjjele környékén kánikula lesz a hétvégén. Részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Bendegúzlakópark.hu.
6: A Pad Thai Wok bár végre Pécsre is megérkezett. Ázsiai ízek várnak végtelen variációban, az Árkádban. A pécsi életérzéshez mostantól a Pad Thai is hozzátartozik. Ugorj be hozzánk és találd meg kedvenc összeállításodat friss alapanyagokból, saját ízlésed szerint.
7: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
8: Kikelet.
7: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
8: Kikelet.
7: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
8: Kikelet.
7: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
9: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
10: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejtelésével.

délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Horgásztábort rendeznek a fiataloknak pár nap, és részt vehetünk a Villányi Rozé Fesztiválon, és továbbra is változékony időjárásra készülhetünk. Július 10-én és 11-én rendezik meg idén a Villányi Rozé Fesztivált. A hazai borfesztiválok egyik legnépszerűbb nyári eseményéről van szó. A kétnapos rendezvény több ezer látogatót vár a Villányi borvidék szívében, ahol a rozéborok, a gasztronómia és a koncertek kerülnek majd a középpontba. A szervezők fiatalos, lendületes programkínálattal készülnek. Idén nyáron ismét megszervezik a pécsi Malomvölgyi Kettestó kedvelt ifjúsági horgász programjait. A fiatalokat egy hatnapos horgásztáborral, valamint egy egyhetes napközés foglalkozással várja a Pécsi Horgász Egyesület. A horgásztábor július 6-án indul majd el a Malomvölgyi Kettestónál. A programra 10 és 16 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A részvétel feltétele az, hogy legyen alaphorgászkészségismeret, és a szükséges horgászokmányokat is be kell mutatni. A programok között horgászverseny, elméleti vetélkedő, célba dobó verseny, barkácsverseny, halételek készítése és ismeretterjesztő előadások is szerepelnek. A tábor után pedig indul a PECA napközi ugyanezen a helyszínen. 31. alkalommal szervezik meg a Harkányi Fürdő Fesztivált. 4 napon át kínálnak majd koncerteket, strandolási lehetőséget és vízi élményeket a Harkány fürdő teljes területén. Az esemény az elmúlt évtizedekben a térség egyik legnépszerűbb nyári rendezvényén nőtte ki magát. Minden évben több ezer látogatót vonz, idén is erre készülnek. A következő hetekben is elindítják a Best of Pécs vezetett városi sétákat. Megismerhetők lesznek a város legszebb látnivalói egyetlen egy alkalomban, másfél-két órás vezetett séta keretében, közel 2000 évet visszarepülve az időben.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek. A munkák miatt teljes útzár érvényes a két utca mindkét irányból, Zsák utca. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. Teljes útzár érvényes még 20-áig. A déli megyékről is fokozatosan lehúzódik majd a front vastagabb felhőzete. Ezt követően a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor vagy akár zivatar is. Az ismét megélénkülő nyugati szelet olykor erős lökések kísérhetik. Baranya vármegyében délután 22-24 fok várható további esőzéssel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Nick Bracegirdle-től Ezt látná a rendőr a személyében, ha igazoltatná siként. A 90-es évek végén a Balearic House és a trance műfajok egyik legnagyobb úttörőjévé vált. Előtte grafikus dizájnerként dolgozott, és klasszikus zenei képzettsége is van. A decemberben újból nálunk koncertező Bryan Adams-el közös Love on the Run című dala indítja az órát 5 perccel múlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, jó hetet, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Jazz FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között 2004-ből szól a Maroon 5 zseniális debütáló stúdióalbumának, a Songs About Jane-nek harmadik kislemezeként, a She Will Be Loved, amely a Billboard 100-as listáján az 5. helyig jutott annó.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között a külső sáv ma is lassabb, mint az átterelt belső sáv, ahol még folyamatosan lehet haladni. Az M7-es Székesfehérvári szakaszán karbantartás miatt a Budapest felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár dél csomópont között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódással készüljön, aki arra autózik. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom én is. 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Been a long time, wishing to left you, without a door.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
2: Mesélj!
1: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
2: Ez már tetszik.
1: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
3: Bendegúzlakópark.hu. Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje, Sejjei termálfürdő.
4: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A Lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
4: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet ma a parlamentben. Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokkád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Bárhol leinthetik a sofőröket az országban, a rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az érkező kánikula hallatán sokan keresik a vadláson, a garázsban a kismedencét, hát a felfújásához majd DJ Jazzy Jeffék szolgáltatják a tempót. Szól a Summertime, nem sokára a Follow the Flow zenél, az órát Amy Winehouse indítja. Back to Black, 4 lassan 5 perc elmúlt 11. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél, de nem fúj vissza a bőröm, páncélból van, a szívem pedig a cél, mindegy, hogy mennyi

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Best FM, a legjobb zenék. Egy gyönyörű hasonlattal a svéd észobész érkezik. Life is a flower, az élet egy virág, és kapott is némi locsolást a hétvégén. A következő hétvégén viszont hervadozni fog a hőségben, 35-36 fok, ez várható majd.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik a 6-os főúton, a főutat lezárták, a 93-as kilométernél Dunaföldvár és az M6-os Paks észak csomópont felhajtója közötti szakaszon. A rendőrség a főút forgalmát az autópályára tereli, a 98-as Paks észak és a 87-es Dunaföldvár centrum csomópontok között. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Alcázar dalával és Majoros Ritával indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
4: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
5: Kikelet.
4: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
5: Kikelet.
4: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
5: Kikelet.
4: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Para. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
8: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakovály Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
7: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Alaptörvénymódosítás jöhet ma a parlamentben. Csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt, dolgozott a jégkármérséklőrendszer vasárnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülés tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A közszenléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert, és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Csodás délután, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy velem tartanak a mai délutánon is, együtt vesszük a hétfői akadályokat, és isszuk a délutáni kávét, vagy még most együtt ebédelünk, és hozom mellé a legjobb zenéket. Mindjárt jön Cardigans és Tom Jones és a Burning Down the House, előtte Ákos a Black Eyed Peas, és most az Alcazar indít.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, hogy telik a hétfő, nagyon remélem, hogy igazán kellemesen. Hát képzeljék el, az enyém nagyon csodásan, és jó, most nem akarok itt hencegni, meg felvágni, de imádom a kolléganőimet. Hát képzeljék el, hogy könyvhéten voltak a múlt héten, ahova én sajnos nem tudtam elmenni, és előbb vettek nekem könyvet, mint saját maguknak, mert meglátták a Muminok egyik történetét, és azonnal lecsaptak rá, és elhozták nekem, mert eszükbe jutottam róla. Gyerekkoromban, a 90-es évek elején imádtam a Muminok történetét, a finnországi svéd író Tove Jansson történetei, és hát a Mumintrollok megjelentek képregény, meg könyvben, mesében, gyanítom, hogy nem mondok ezzel újdonságot, szerintem azért elég sok mindenkinek megvan, aki már élt a 90-es évek elején és mesét nézett, szóval most így a rádión keresztül is gyorsan megköszönöm nekik, egyszerűen imádom, és nagyon meg vagyok hatva, köszönöm. Szóval nekem már jól indul a hét, jól indult ez a délután, és nagyon remélem, hogy öröknek is így lesz, nem hencegek tovább, inkább hozom a legjobb zenéket. Sting és Zseb Mami dalát jön mindjárt a Desert Rose, itt lesz Alicia Keys és a Fallin, most pedig, ahogy már az óra elején beígértem, a Cardigans és Tom Jones dalával megyek tovább. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is hozom a közlekedési információkat, úgyhogy akik úton vannak, hallgassanak mindenképpen Best FM-et. Az M6-os autópályán a 17-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon pálya karbantartók dolgoznak. Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, a sávzárásoknál nagy figyelemmel tessék autózni. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az információk. Bárki, aki jár az utakon, de bármelyik városból van információja. Nagyon-nagyon várom, és köszönöm, hogyha megírja vagy felhív az üzenettel. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a TSC és a Waterfalls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
0: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
4: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
5: Mesélj!
4: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
5: Ez már tetszik.
4: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
6: Vendeguzlakópark.hu.
0: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. Dompepe.hu.
7: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
8: Irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet a parlamentben, tiltják a brit tinik közösségi média használatát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokkád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Kezdődik a tavaszi ülésszak utolsó ülése a parlamentben. Egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be tisztségét. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Holnap rendkívüli ülés tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy a teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, TikTokra és az Instagramra is, de a WhatsApp és a Signal üzenőportálokra nem. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, elmúlt egy óra is 4 perccel, megy tovább a nap, megy tovább a délután. Egy-két isteni slágerrel jöhet a délutáni kávé mellé pedig a Halott pénz, a Bamfunk MC's vagy éppen Beyoncé Halo dala. Jön majd a TLC is, de előtt a Deja Vu és az I Can't Stop indítja ezt az órát. Én pedig csodás hétkezdést kívánok mindenkinek.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma könyves kérdés van. Na oké, nem hencegek tovább, hogy milyen cuki könyvet kaptam a kolléganőimtől, viszont ez megihletette a nap kérdésével kapcsolatban. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele idézőjelesen, hogyha lenne rá lehetősége? Akár gyerekkönyv, akár kedvenc, mostani olvasmány. Kinek melyik az a történet, ami igazán megmaradt, és ahová igazán beköltözne? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefon. Számunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kedvenc sztorik. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele? Ez a nap kérdése, várom a válaszokat. A halott pénz pedig már zenél is. Ahol a május földet ér, itt a Best FM-en. Hogy lett

0: Best FM a legjobb zenék. Csabitól jött egy üzenet, hogy a Hungária körúton Budapesten baleset történt, méghozzá a Hungária körút Magyaródi út találkozásánál. Nagyon köszönöm az információt, kellett egy kis fennakadásra számítani. Az M2-esen a 42-es, Kozd és a 39-es Rád csomópontok között pedig munka folyik. Forgalomkorlátozás van, jelzőrök irányítanak és váltakozó irányú a forgalom. Az M6-oson is dolgoznak a 171-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon, éppen pályakarbantartók dolgoznak. A Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, úgyhogy ezzel kell számolni, erre kell figyelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerekkel jelentkezem a következő órában is. Pár perc és délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Caesar Sisters. És jön Rózsa Magdi is a papír sárkánnyal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Para. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszetti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszetti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
3: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Megkezdődött a tavaszi ülésszak utolsó parlamenti ülése, az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem, csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az előző kormány által tervezett vitnyédi migráns táborról beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. A tavaszi ülésszak záró ülésén Magyar Péter rámutatott, 5 milliárd forintot fordítottak volna a beruházásra az ígéretekkel ellentétben. A parlamentben ma egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be a tisztségét. Ezen kívül megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit, és sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítását is. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
5: Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A kőszelléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Hőhullám érkezik a hét második felében, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, elmúlt 2 óra is lassacskán 5 perccel, úgyhogy megyünk tovább jó hangulattal, mit szólnak hozzá. Hosszok mondjuk, Shania Twain-t jön a Man I Feel Like a Woman, de itt lesz majd Jarul Ashantival és egy kis romantika, na meg az Always on Time. A Caesar Sisterrel már lehet is táncolni, jön az I Don't Feel Like Dancing. Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik könyvbe történetbe költözne be, és miért. Azt írja Andi, én a Harry Potter világába költöznék be, mindig is szerettem volna egy varázspálcát, és nagyon irigyeltem a roxforti hangulatot. Sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint a hétköznapi élet, és hát jó lenne egyszer egy bagyot is kapni a postaláda helyett. Na azért az nem is lenne rossz. És ha már a klasszikusoknál maradunk, akkor írt Péter is, hogy ő a Gyűrűk ura történetébe költözne, méghozzá a megyébe. A hobbitok élete neki nagyon szimpatikus, és jó ételek, nyugalom, természet, kevés stressz. Mi kellene még? Mondjuk egy hétfő délutára. Teljesen igazad van, bár én inkább Völgyzugolyt választanám. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló történetek. Ki melyik könyvbe költözne bele, vagy éppen történetbe? És miközben jönnek az üzenetek, zenél nekünk Shania Twain, akiről nem sokára egy életrajzi filmet forgatnak, méghozzá az egyik nagy rajongója lesz a rendező, aki óriási megtiszteltetésnek veszi, hogy Shania Twainről filmet forgathat. Egyébként már megjelent néhány évvel ezelőtt az énekesnőről egy, de állítólag ez most egy sokkal nagyobb durranás lesz, és minden benne lesz. Azért eléggé mondhatom azt, hogy mozgalmas élete volt eddig is. Az énekesnőnek idén tölti egyébként a 60. életévét, úgyhogy azt hiszem van mit forgatni. És hát reméljük, hogy az isteni dalai is benne lesznek, például a Man, I Feel Like a Woman. De addig hallgatjuk itt a Best FM-en. Let's go, girls!

0: Veszte fel a legjobb zenék. Baleset történt az 51-es főúton Dömsödön, méghozzá a Pósa Lajos utcánál, a főút 51-es kilométerénél. Félpályás útzár mellett folyik éppen a helyszínelés. Baleset történt az 5-ös főúton is, a Szatymazi körforgalom közelében egy motor ütközött autóval. A baleset vizsgálat idejére lezárták a főutat, Balástyánál Dóc felé, Szatymaznál pedig Sándorfalva felé lehet kerülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárki bármit lát, köszönöm, ha jelentkezik az infóval. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

take ya. Dip trip, the Fantasia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
5: Katon Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Turinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
5: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Középkori sírokra bukkantak Pécs belvárosában. Ismét lesz tánc találkozó szeptemberben. Folytatódik a változékony időjárás. Szendi Hajni vagyok. Középkori sírokra bukkantak a régészek Pécs belvárosában. Fémkeresővel, lapáttal, ecsetekkel dolgoznak a régészek a Felsőbalokány és a Farkas István utca sarkán. Egy építkezés során a kötelező szakhatósági vizsgálatoknál derült ki, hogy a modern építkezések mellett a múlt örökségét is meg kell menteni. A Janus Pannonius Múzeum régészei körülbelül egy hónapja dolgoznak a területen, melynek során kiderült, hogy középkori sírokra bukkantak. Horváth Patrícia, a múzeum régésze a Pécs TV-nek azt mondta, folyamatosan zajlik a munka, 11 középkori sírt találtak, ami a területhez köthető. Megtalálták az ékszereket, használati tárgyakat is, amely támpontokat adhat a kutatóknak. 10 produkciót, vígjátékokat, bábelőadásokat, zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A Káptalan Kert szabadtéri színpada lesz a helyszín, mely júliusban 6 estén át várja a felnőtt közönséget, minden alkalommal este 8-tól. Elsőként július 8-án Paolo Genovese Vedd fel, ha mered című vígjátéka várja a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában, Márton András rendezésében, de műsoron szerepel az Anyád kínja, az Orfeum Színház vígjátéka, érkezik a Rátonyi Róbert Színház is, a nagymamával, majd a Pécsi Nemzeti Színház előadásában lehet megtekinteni majd Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan párost is. Jubilál 20. alkalommal várja a közönséget a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó, amelyet szeptember 10-e és 14-e között rendeznek meg a Pécsi Nemzeti Színházban. Az ötnapos jubileumi fesztivál a kortárs tánc, a táncszínház és a néptánc legizgalmasabb hazai előadóit és társulatait vonultatja majd fel, hívják-várják a táncbarátokat. Pályaorientációs programot indított a Matró Kft. A Baranya vármegyei általános iskolák 6.-7. osztályos tanulói számára. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével megvalósuló kezdeményezés célja, hogy a fiatalok testközelből ismerhessék meg a modern gépipar, az automatizálás és a robotika világát a pályaválasztás előtt. Frissítette a helyi építési és városképi szabályzatát Pécs önkormányzata. Ebből többek között kiderül, hogy a belvárosban, a Mecsek oldalban vagy a kisvárosias részeken a magas tetők híjazata fő szabály szerint csak és kizárólag terrakotta, azaz cserépvörös vagy világos szürke színű lehet, ezzel szeretnék megőrizni a belváros egységét.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
7: A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek. A munkák miatt teljes útzár érvényes a két utca mindkét irányból, Zsák utca. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. Teljes útzár érvényes még 20-áig. A délutáni 22-24 fokról este 17-18 fokra csökken majd a levegő hőmérséklete Baranyában, csökken a csapadék kialakulásának esélye. Holnap 13 fokra ébredünk, délután 26 fok lesz, kissé felhőség volt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Szerdán záporok, zivatarok elérhetnek minket, de akkor már közel 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Annyi, köszönöm szépen, hírek, információk legközelebb pontosan 4 órakor a Best FM-en. További kellemes étkezdést a mikrofonnál, este 6-ig H. Horváth László. Ha már megérkeztem, játszom a dalokat. Velünk lesz többek között az Iron Mafia, a Backstreet Boys, míg a sort kezdi a Duran Duran szól a Reach Up for the Sunrise a Best FM.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ma is várom a közlekedés legfrissebb híreit. SMS Viber száma szokásos 30-as 889 107-es. A tegnapi vihart rendesen megúsztuk, ugyanis a Tolna megyei Pörbőjben például minden veteményest elvert a jég. Mi váránk a folytatásban időjárás tekintetében, ez is kiderül. Hamarosan hozom majd a legfrissebbeket. Addig is velünk lesz a Magna Cum Laude, Mark Ronson, Pyrex-os leppel. Most pedig szól a Black Attack dala, ez a hát lesz a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Kimondottan brit időjárásunk van, Pécsett 16-17 fokkal, szürkeséggel és ma még körülbelül 2-4 mm csapadékkal. Holnap reggel sem lesz túlságosan meleg, 11-12 fokra kelünk, napközben 25 fokot méretünk. Szerdán és csütörtökön magas lesz az UV-sugárzás, 29-31 fokkal, még pénteken már 34, szombaton 36, vasárnap még kimondani is sok, 37 fokra készülhetünk. Az időjárás hírei után hamarosan folytatódik a zenei maraton, adom az újdonságot a Honeybee-től, Kavarok címmel, előtte játszik a Dark Souls, perceken belül szól a Barbara Streisand.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, 1000 opció. dompepe.hu.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
4: Kikelet.
3: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Elindult a Roadpol akció, ezúttal a rendőrök főként a gyorshajtókat vizsgálják, de minden mellett 24 órás alkohol és a drogmaratont is tartanak, hogy ki tudják szűrni azokat a vezetőket, akik esetleg ittos vagy éppen a bódult állapotban ültek a volán mögé. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek délután 4 órakor, addig is folytatódik a zenei maraton. Adom a 90-es klasszikus Shanice-től, itt az I Love Your Smile a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hogy az elmúlt órákban mi minden történt Vécset és a Vármegyében, ez hamarosan kiderül, mert hogy délután 4 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk a felelős szerkesztőtől, Ince Anitól, én pedig már válogatom a következő 60 perces szakasz dalait, egészen biztosan hallható lesz a Staccato klasszikusa Here We Go, előtte érkezik Sompol barátunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Felújítják a műemléki védettségű épületet, Pécset, van, ahol pótlóbusszal kell utazni. Hamarosan nyit a Fishing on Orfű Fesztivál. Nagyon nehéz helyzetben, szinte válságos állapotban vannak a vidéki kisebb repülőterek. Ezt örökölte az előző kormánytól az új. Ezt mondta a legutóbbi kormányinfón Vitézi Dávid a Magyar Hang kérdésére válaszolva. A budapesti repülőtér esetében már-már késztervek vannak a bővítésre, de az építésügyi miniszter a vidéki repterek esetében is lát lehetőséget a túlélésre és a fejlesztésre. Igyekszünk megtalálni azt a megoldást, hogy életben tudjuk tartani ezeket, hiszen ezekhez a térségekhez is kell, hogy legyen légi kapcsolat, de itt egy válsághelyzetet örököltünk meg, mondta Vitézi Dávid. A Pécs Aktuál megjegyzi, a Pécs-Pogányi repülőtérben az állam és a pécsi önkormányzat is tulajdonos, de korábban az is felmerült, hogy az egyetem bevásárolja magát. Idén nyáron ismét megszervezik a pécsi Malomvölgyi kettestó kedvelt ifjúsági horgász programjait. A fiatalokat egy 6 napos horgásztáborral, valamint egy 1 hetes napközés foglalkozással várja a Pécsi Horgász Egyesület. A horgásztábor július 6-án indul majd el a Malomvölgyi kettestónál. A programra 10 és 16 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A részvétel feltétele az, hogy legyen alaphorgászkészségismeret, és a szükséges horgászokmányokat is be kell mutatni. A programok között horgászverseny, elméleti vetélkedő, célbadobó verseny, barkácsverseny, halételek készítése és ismeretterjesztő előadások is szerepelnek. A tábor után pedig indul a PECA napközi ugyanezen a helyszínen. Megkezdődött a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának egyik meghatározó műemléki védettségű épületének felújítása, írja a magyarépítők.hu. A Rákóczi úton található, eredetileg ápolónő képzőként épült ingatlan homlokzata hosszú évek után kaphat új külsőt, miközben az épület több szerkezeti és gépészeti eleme is megújul. Idén június 24-e és 27-e között rendezik meg az Orfűi Panoráma Campingben a Fishing on Orfű Fesztivált. 4 napon át várják a könnyű zene rajongóit több színpadon számos kísérő programmal. A fellépők között olyan népszerű hazai zenekarok szerepelnek, mint a Kispál és a Borza Quimby, vagy éppen a Carson Coma. Közel 150 zenei produkció érkezik. A Budapest-Pécs fővonal Réczilas és Dombóvár közötti karbantartása a 2. üteméhez érkezett. A Pécs és a Kaposvár Intercity helyett egy újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat a MÁV buszok. Azonban az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon kell pótlóbusszal utazni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek. A munkák miatt teljes útzár érvényes a két utca mindkét irányból, Zsák utca. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs, Gyükési város részében. Teljes útzár érvényes még 20-áig. A délutáni 22-24 fokról este 17-18 fokra csökken majd a levegő hőmérséklete Baranyában. Csökken a csapadék kialakulásának esélye. Holnap 13 fokra ébredünk, délután 26 fok lesz, kissé felhőség volt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Szerdán záporok, zivatarok elérhetnek minket, de akkor már közel 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: friss híreket, információkat követően hamarosan jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NATA baranyai sajtóreferensével. Addig viszont van több mint 20 percünk, úgyhogy játszom a dalokat megállás megszakítás mentesen, bekészítve Yolanda Bicultól a Vino Speak Americano, előtte zenél Sean Paul. 101 hét Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM.
2: Jönnek az adópercek, ha Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Témánk az idén gyümölcsök értékesítésének nyári ellenőrzése. Mi a leggyakoribb mulasztás?
3: A nyári idénygyümölcs szezonban a NAV munkatársai fokozott figyelemmel ellenőrzik a piacokat, útmenti árusokat és az alkalmi értékesítőhelyeket. A tapasztalatok szerint gyakran előfordul a nyugtadás elmulasztása, pedig ez minden esetben kötelező, akár őstermelőként, akár kereskedőként történik az árusítás. Az idei évben a tavalyi idényhez mérten javult az adózói fegyelem.
1: Mire figyel még a hivatal?
3: A revizorok nem csak a nyugtákat vizsgálják, kiemelten fontos az áru eredetének igazolása is. A hivatal ellenőrzi, hogy a kínált gyümölcs valóban saját termelésből származik-e, illetve rendelkezésre állnak-e a beszerzést vagy a termesztést igazoló dokumentumok. Az őstermelőként árusítók esetében akár a bejelentett földterületek ellenőrzésére is sor kerülhet, hogy valóban megtermelhető-e az értékesített mennyiség az adott földön.
1: Mit ellenőriznek még a hivatal munkatársai?
3: Az ellenőrzések az alkalmazottak bejelentésére is kiterjednek. A fekete foglalkoztatás továbbra is az egyik leggyakoribb szabálytalanság a szezonális árusítás során. Ezért a hivatal munkatársai vizsgálják, hogy az eladóknál dolgozók szabályosan bejelentve végzik-e a munkájukat. Az idén gyümölcsárusok egész nyáron számíthatnak ellenőrzésre, érdemes figyelni az adótrafipaxot, hogy a vállalkozók tájékozottak legyenek, mely térségekben vizsgálódnak adott időszakban a hivatal munkatársai.
1: Krisztina, köszönöm szépen a beszélgetést, irány a 90-es évek itt az OMC és a How Bizarre a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul.

0: a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Holnap is folytatódnak a véradások a Baranyában, a Pécsi Regionális Vérellátó Központi Intézetben a Pacsirta utca 3-as szám alatt reggel 8 és délután 3 óra között várják a véradókat. A Lipói Nyugdíjas Klubban az Ifjúság utca 1-es szám alatt délután 2 és 5 óra között lesz véradás, míg a PTM 1-es számú gyakorlóiskolájában szintén 2 és délután 5 óra között lehet vért adni. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, velünk lesz majd Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake, előtte pedig a Yes Yes Szabó Ádámmal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Pad Thai Wokbar végre Pécsre is megérkezett. Ázsiai ízek várnak végtelen variációban, az Árkádban. A pécsi életérzéshez mostantól a Pad Thai is hozzátartozik. Ugorj be hozzánk és találd meg kedvenc összeállításodat friss alapanyagokból, saját ízlésed szerint.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Selyei termálfürdő.
4: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Június 15-e hétfő van, névnaposok a Jolánok, jönnek a születésnaposok. 81 éves Pásztor László zenész, a Neoton Família vezetője, olyan slágereket szereztek, mint a 220 felett, a Santa Maria, vagy éppen a Jojo. 64 éves Rost Andrea, Kossuth Díjas opera énekesnő, 57 éves Ice Cube, amerikai rapper és színész, illetve 47 éves Fenyő Iván színész, akit láthattunk többek között a Made in Hungáriában, illetve az SOS szerelemben is. Rövidesen majd délután 5 órakor meghallgatjuk a híreket, addig is játszik a White Time, szól a 90-es klasszikus, ez a Your Woman, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Mindjárt folytatódik a zenei maraton Martin Solveig slágerével, Solar Rocking Music. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
3: Brigi, hallottad? A Tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendegúzlakópark.hu.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Cut & Club Singers Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajorex a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszepti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Középkori sírokra bukkantak Pécs belvárosában. Ismét lesz tánc találkozó szeptemberben. Folytatódik a változékony időjárás. Szendi Hajni vagyok. Középkori sírokra bukkantak a régészek Pécs belvárosában. Fémkeresővel, lapáttal, ecsetekkel dolgoznak a régészek a Felsőbalokány és a Farkas István utca sarkán. Egy építkezés során a kötelező szakhatósági vizsgálatoknál derült ki, hogy a modern építkezések mellett a múlt örökségét is meg kell menteni. A Janus Pannonius Múzeum régészei körülbelül egy hónapja dolgoznak a területen, melynek során kiderült, hogy középkori sírokra bukkantak. Horváth Patrícia, a múzeum régésze a Pécs TV-nek azt mondta, folyamatosan zajlik a munka, 11 középkori sírt találtak, ami a területhez köthető. Megtalálták az ékszereket, használati tárgyakat is, amely támpontokat adhat a kutatóknak. 10 produkciót, vígjátékokat, bábelőadásokat, zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A Káptalan Kert szabadtéri színpada lesz a helyszín, mely júliusban 6 estén át várja a felnőtt közönséget, minden alkalommal este 8-tól. Elsőként július 8-án Paolo Genovese Vedd fel, ha mered című vígjátéka várja a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában, Márton András rendezésében. de műsoron szerepel az Anyád kínja, az Orfeum Színház vígjátéka. Érkezik a Rátonyi Róbert Színház is, a nagymamával, majd a Pécsi Nemzeti Színház előadásában lehet megtekinteni majd Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan Párost is. Jubilál. 20. alkalommal várja a közönséget a Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó, amelyet szeptember 10-e és 14-e között rendeznek meg a Pécsi Nemzeti Színházban. Az ötnapos jubileumi fesztivál a kortárs tánc, a táncszínház és a néptánc legizgalmasabb hazai előadóit és társulatait vonultatja majd fel, hívják-várják a táncbarátokat. Július 10-én és 11-én rendezik meg idén a Villányi Rozé Fesztivált. A hazai borfesztiválok egyik legnépszerűbb nyári eseményéről van szó. A kétnapos rendezvény több ezer látogatót vár a Villányi borvidék szívében, ahol a rozéborok, a gasztronómia és a koncertek kerülnek majd a középpontba. A szervezők fiatalos, lendületes programkínálattal készülnek. 31. alkalommal szervezik meg a Harkányi Fürdő Fesztivált. 4 napon át kínálnak majd koncerteket, strandolási lehetőséget és vízi élményeket a Harkány fürdő teljes területén. Az esemény az elmúlt évtizedekben a térség egyik legnépszerűbb nyári rendezvényén nőtte ki magát. Minden évben több ezer látogatót vonz, idén is erre készülnek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: A Homokvölgy és a Deák Ferenc utcában új vízaknákat építenek. A munkák miatt teljes útzár érvényes a két utca mindkét irányból, Zsák utca. Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs, Gyükési város részében. Teljes útzár érvényes még 20-áig. A délutáni 22-24 fokról este 17-18 fokra csökken majd a levegő hőmérséklete Baranyában, csökken a csapadék kialakulásának esélye. Holnap 13 fokra ébredünk, délután 26 fok lesz, kissé felhőség volt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Szerdán záporok, zivatarok elérhetnek minket, de akkor már közel 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen. A friss híreket, információkat követően jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Hallható lesz többek között a Well Hello és a Pályaudvar, a No Doubt-tól a Just the Girl, a Sort kezdi Martin Solveig.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Holnap reggel 11 napközben a 23-24 fok lesz a jellemző, és magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy életbe lép a szabály, 11 és 3 óra között lehetőleg ne menjünk ki a tűzőnapra, illetve használjunk fényvédőkrémet. Szerdán már 29, csütörtökön 31, pénteken 34 fok lesz, míg a hétvége meghozza a valódi kánikulát, ugyanis szombaton 36, vasárnap 37 fokat méretünk. Az időjárás hírei után folytatódik a zenei maraton, hiszen nálunk nincsen megállás, sem megszakítás. Itt lesz majd többek között Heinz Gábor Biga, előtte szól a 90-es klasszikus, ez a Spice Girls és a Say You Be There a Best FM-en.

0: keep on surviving. A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. A szombati Pécs Caféban vendégem volt Polics József, Komló polgármestere, a vele készült beszélgetés ismétlése következik. Témák néhány aktuális beruházás.
1: Szeretnék beszélni az éppen most előkészület alatt lévő két következő projektről, ami a versenyképes járásokhoz kapcsolódik. A 48-as téren gőzerővel folyik az építkezés, és azt mondom, hogy most már látványos szakaszához érkezett. A korábban az idézőjel nehéz munkálatok elkészülte után megkezdődött a piramisház előtti szakaszon a végleges tereprendezés, növényesítés, utcabútoroknak a kihelyezése, és már mutatja a végleges formáját ennek a tervezett beruházásnak, az építkezésnek ez a szakasza. De itt továbbra is a megértés, a türelem és a megvalósult értékek védelmét kérem mindenkitől. Tehát szokjunk le arról, hogy az út teljes hosszába úgy gondoljuk, hogy az gyalog átkelő helyjel rendelkezik, és mindenhol, ahol kijövünk éppen a bolt ajtajából, akkor egyszerűen átszaladunk a túloldalra, és nem veszük tudomásul, hogy ott éppen már egy nyári vagy több nyári bokor, növény, vagy éppen mi került kitelepítésre, vagy éppen füvesítésre került az adott terület. Tehát vigyázzunk arra, ami elkészült, mert így nem fogja tudni 100%-ban betölteni azt a szerepét, ami miatt valójában elkészült, és ami miatt ennyi pénzt fordítottunk rá. Az elkövetkezendő napokban már be fog fejeződni ezen a szakaszon a növény telepítés is, tehát még nagyobb odafigyelést kérek mindenkitől, tartsák be a gyalogos közlekedésre vonatkozó szabályokat, az elkészült pihenőszigeteket pedig használják, és tényleg ott vannak az utcai bútorok, nyugodtan lehet őket most már igénybe venni.
0: A beszélgetés ismétlését követően hamarosan jön a Rasmus Lágere, In the Shadows, előtte itt a Jetlag, és a Nincs Lehetetlen.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult, annyi

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek gondolkodtunk.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyári időnk lesz némi esővel, kiváló a tavaink vízminősége, csalók élnek vissza a Nemzeti Nyomozóiroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége, a Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak, mondta a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az akarat edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Két Grammy-díjas géniusz, hogyha találkozik, bár Fatboy Slim sem a Praise You-ért kapta a Grammy-t, és Purple Disco Machine sem a Praise You remixéért kapta az arany szobrocskát, de ez a most érkező dal értékéből egyáltalán nem von le semennyit sem. Classic House a menő az előttünk álló 120 percben, hiszen ez a hét első napja, mármint a hét első munkanapja, vagyis hétfő van, úgyhogy 6-7 igény, White Boy 7-től Lauer, Krisztián a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egy-egy stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt, és hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni, az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM Rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyanitt.
2: Got my mind made.

0: Excusez-moi.
1: Oh, baby.

0: reggel.
1: És a Best FM-en kívül a legnagyobb sztárok mixben még a Mixcloud-on találhatóak meg. Oda töltjük fel korábbi nácsiptes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is, szóval, ha szeretnétek egy-egy darót tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Arrébb van még Seal következő budapesti koncertje. Július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt. Pláne, hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Színnel egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Christian. Ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátok meg a keverő fölött. Mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Christian válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cotton Club Singers, Hofi 90 koncert Pécsett június 17-én a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, a Tourinformban és a Zsolnai pénztáraiban. Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajalex a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishingon Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispell és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben június 20-án este 8 órától. A Lepke színpadon fellép Pifu, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Június 22 és 26 között történelmi kalandtábor lesz 7 és 12 év közötti gyerekeknek a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ez ugye 5 nap, amikor is 5 történelmi kort fognak bejárni, és az adott történelemmel átitatott pécsi helyszíneket is megismerhetik, mint a Cellaszerti Hóra látogató központ, a Püspökvár, a Székesegyház tornya, a Jakováli Hasszán Csámi, a Középkori Egyetem, a Zsolnai

0: Mai negyed és a Misina tetőpont, amelyek során bejárhatják Pécs történelmét is, fejtörők, rejtvények és történelmi anekdoták kíséretében.
1: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
4: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek a legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
3: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány térnél sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcshőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Ha egyébként akarod tudni, ha feltétlenül el akarsz veszni így a stílusbesorolásokba, ez indie rock.
6: Indie rocknak sorolták be?
5: Igen.
6: Azt mert, hogy?
5: Nem tudom, azt a Fedre, amikor ugye hát jött és nagyot ment ugye az első albumával ugye Put Your Hands Up for Detroit, Let Me Think About It, akkor nekem volt szerencsém vele interjút készíteni, és akkor ő is mondta, hogy hát ugye Amerikában akkor tájt kezdett el így ez az elektronikus tánczene a rádióban, stb. De azt mondja, hogy neki például az kellett, hogy ezt a dalt indie rock kategóriába sorolták be, hogy csibészségből vagy véletlenül, de hogy, azt mondja, hogy
6: igen, hogy adásba tudjon kerülni.
5: Igen, elkezdett pörögni ez a dal, és azt mondja, hogy ez akkorát lódított az amerikai ismertségén, hogy az elképesztő. Úgyhogy...
6: De egyébként mennyire durva az, hogy ugye Amerikából jött a house műfaj,
5: igen,
6: és ugye vissza pedig Amerikába Európán keresztül.
5: Igen,
6: tehát,
5: igen,
6: hogy a commerce. Tehát,
5: igen,
6: hogy
5: igen.
6: Ezt valahogy még mindig nem tudom összetenni. Tehát valahogy ez ilyen nagy megfejtés számomra.
5: Hát akkor hétfői Indie Rock DJ-nk Lauer Christian.
6: Szavaztok, Indie Rock, tudjuk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Daráljuk fel a kötelezőt, már emű, ugye az elérhetőségeket illeti. Best FM Night Shift, Facebookon, Instán itt találtok meg minket, itt a Best FM Night Shift-es lemezlovasokkal, bulikkal kapcsolatban találtok információt, hogyha úgy nagyobb szélességben, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, szóval hogyha nagyobb körben érdeklődjétek a Best FM iránt, tehát hogy konkrétan a Best FM, nem csak mi, nem gondoltam, hogy
3: ebből a mondat. Be mindenhol, keressetek meg mindenhol.
2: Hasonló tartalmakkel, igen. Nem tudtam, hogy fogok ebben a mondatból kijönni. Na, szóval, tehát vagyunk mi Best FM Night Shift, egy szélesebb kör, az pedig maga a Best FM Rádió. Na, ezt akartam mondani. Az pedig Best FM Rádió Magyarország, ugyanígy Instán és Facebookon. Van nekünk a 0625555155-es SMS és Viber számunk, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, meg persze Best FM Budapest, meg bestfm.hu, meg Best FM Rádió, meg szóval mindenhogy, a Best FM-ként mindenhogy megtaláltok minket, weboldalként és a többi.
3: Mondjuk úgy azt, hogy Best FM, és akkor így beég.
2: Mint az FM, és mindenhogy jön, mindenhogy jön, DJ FM, OnlyFans-en, és mindenhogy.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lower.
1: Nem, ez nem a Pump It Up. Ebből lett a Pump It Up, ugye?
2: Így van. De nem is tudom, ez a sampling már valami nagyon-nagyon korai, tehát ez is valami 80-as évekből merítették.
1: Mi ez Carl Kennedy? Vagy mi volt az eredeti?
2: Ez a Carl Kennedy féle verzió, igen. De nagyon-nagyon jól sikerült a vokál. Nem is értem. Tehát a Carl Kennedy egy ausztrál srác volt, aki egyébként tényleg jött, a Stilton jelent meg ez a zene, és utána el is tűnt.
1: Na, hogy ti ne legyetek egyre bizonytalanok dalcímmel előadó a kapcsolatban, ezért micsoda mázni, hogy a mixek mellé mindig felkerülnek ugye a tracklisták is, a mixek pedig hova kerülnek fel, kedves tisztelt?
2: A mixcloud.com/DJ Lower, illetve a mixcloud.com/DJ... Még egyszer, igen? A mixcloud.com/Lower and Kaládoldara.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Hú, azt láttad, múltkor a Red Rock, a híres Red Rock amfiteátrumot csinálta most ezt a Monolith showját, a Getta.
2: Nem láttam.
1: Hát és így álltak még egy fél órával a buli előtt, hogy most akkor megtartsák, vagy ne tartsák. Havazott.
2: Havazott.
1: Hát ott még az ott simán elképzelhető ilyen április környéken, hogy izé. Úgyhogy, de hát teltház volt, úgyhogy nem telték meg, hogy izé.
2: Persze.
1: Hóesésben hallod, olyan bulit pirított, és azt mondta, hogy atya úristen.
2: Na ezt meg kell
1: nézni. Játszott régét, játszott újat, azt mondta, hogy elvitte a flow, tudod, hogy így persze. Nagyon jó.
2: Van ilyen egyébként, amikor az emberben megjön a steng, tehát vagy úgy, hogy mond a kicsit a dű is, meg tehát
1: igen, így, azért is megmutatott.
2: Azért is így van. Nekem volt egyébként ilyen régen. Egyszer fordult elő a szem, de talán volt azért még többször is, hogy az alsós Decion. Rövid nadrágba mentem, és ott köztudott volt, hogy állítólag nem lehet bemenni, és így vittem a lemezeimet, és nem engedtek be. Mondom, srácok, mondom,
1: zenélni
2: nem kell, mondom, egy fél óra múlva, nem is tudom, azt hiszem, a Jován játszott előttem, le kell váltanom, mert nem jöhetsz be. Jó, rendben, és akkor mondom, mi a megoldás? És az egyik portás adott nekem egy hosszú nadrágot,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kissé változékony, de meleg nyári időnk lehet. Górcső alatt az airfryerek. Idén is mehetünk a horvát tengerpartra vonattal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől Vaskuti Gergely felel a legsúlyosabb gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálásának összehangolásáért. A pszichológusként és kriminológusként is dolgozó szakembert Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg miniszteri biztosként. Vaskuti Gergely gyermekotthonokban szerzett tapasztalatot, kutatásai pedig a gyermekek kizsákmányolására és a fiatalkori bűnözésre is kiterjedtek. Feladata az lesz, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi ügyek teljes hátterét. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Az Európa Tanács is kivizsgálná a szarajevói embervadász túrák ügyét. A gyanú szerint külföldiek pénzért vehettek részt civilek elleni lövöldözésekben a boszniai háború idején 1992 és 95 között. A mesterlövészek minden tizedik áldozat a gyerek volt. Az ügyet egy dokumentumfilm és több feljelentés nyomán kezdte vizsgálni több európai ország hatósága. A feltételezések szerint egyes külföldiek a várost körülvevő magaslatokról lőhettek a civil lakosságra. Szarajevó csaknem 4 évig tartó ostroma alatt mintegy 11 ezer civil vesztette életét, 14 ezer gyermek pedig megsebesült. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi jármű javító csődje miatt úgy tűnt, veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pénteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az édes a sós ellen. Hát lesz egy ilyen párharc is a következő órában 8 és 9 óra között. A Salt and Pepper hozza majd a hip-hop és a rap savát, borsát, úgymond a súppal. Az édeset pedig a Sugar Babes fogja majd képviselni az Overload-dal. Ők indítják ezt az órát itt a Besten, ahol egészen éjfélig tart a Night Shift.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól. A Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sárkos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairről ide Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris Le Friant, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a Best Ten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart. És hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Kent Heat itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetett el minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához híven mondhatni. A Pap Lászlóban lehet majd őt élőben látni. She Bangs! Ez itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül Kútfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Minden esetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden. You're not to the moon and back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Kiváló a tavaink vízminősége, gyenge lehet az idei megytermés, Csalók jönnek vissza a Nemzeti Nyomozóiroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy árakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcs hőmérséklet már több felé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy azt sejteni lehetett, Timbaland a múlt hétvégi szegedi fellépésére természetesen senkit nem hozott azok közül, a világszárok közül, akikkel az elmúlt évtizedekben együtt dolgozott, de általában így is parádés volt a fellépés. Ha valaki lemaradt volna róla, akkor Timbalandot pótolhatja nálunk a következő órában, a The Way I Are érkezik nem sokára itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék egyetlen dalban összefoglalta az előző percekben a Valmár a következő 6 nap időjárását. Tényleg égetni fog a nap. Napról napra egyre jobban és jobban. Holnap még 27 fokos nappali maximumra kell számítanunk, de ez csütörtökön már 33 lesz, vasárnap pedig már a 36 fok sem elképzelhetetlen, és holnap ugyan még lesz egy picike felhő az égen, de már holnaptól fogva magas UVB sugárzásra kell számítani országszerte.

0: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szesz és pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorkaboltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van, a Candy Shop, ez jön most.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Segítik a gazdaságok generációváltását. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült.

0: Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
1: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek a legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
0: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány térnél sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: David Guetta múlt héten három éjszaka egymás után töltötte meg a Stade de France stadiont, éjszakánként 80 ezer ember, Monolith elnevezésű gigasójával. Minden este más-más sztárvendég tűnt fel mellette a buli egy pontján. Csütörtökön rögtön Jennifer Lopez-el kezdett, ha mi nem is vele kezdünk, de ő is jön majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék, One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picit ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni. Arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáink is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a Here Comes the Hot Stepper.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. So high.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És hogy kiket tartogatunk még a mai utolsó 60 percre? Hát természetesen ugyanúgy, mint az előző 23 órában a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjai érkeznek 11 és éjfél között. És jön a Black Machine a Howie G-vel, itt lesz Yves La Rock és a Rise Up, jön a Soul Searcher, és a Féli Lava Show legelején pedig James Blunt.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatással kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, állítólag az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete ruhás utódot. Men in Black jön az első rész betétdala itt a Best.

Best of a Maragam zenék, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Macquelle Idea címmel, remélem jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék, elstartoltunk akkor ezzel a héttel, zárom a hétfőt, ennyi volt már a Night Shift. Holnap kedd lesz, országosan mindenhol, nálunk is, ami azt jelenti, hogy Hangya lesz majd, aki csatlakozik hozzám 7 és 8 óra között. Ennek köszönhetően természetesen a Night Shift első 120 percét 6 és 8 között a Funky határozza majd meg. Jön a Soul Searcher és a Feeling Love, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Don't have to leave.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza,

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy akár Kárlui?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.